0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Budapestre hívta a lengyel miniszterelnököt a magyar kormányfő. Kampány indult a bőrdaganatok megelőzéséért. Egy-egy zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
2: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Lisztkupa. Különleges programokkal jön az Örvényes Föld Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
2: Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették összetudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek, a résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be az AOL. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West, amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davey White, brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalomterápiás workshop, bábszínház, túra, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos program is várja a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-a és 28-a között rendezik meg Zalacsány közelében. Olvasható az AOL-on. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban 1000 számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízelvezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: Letartóztatták azt a szerb férfit, akinek autójában 10 kg kokaint találtak a magyar határ közelében. A férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával gyanúsítják. A hatóságok a jármű átvizsgálásakor bukkantak rá az elrejtett drogra. A zalaegerszegi járásbíróság 1 hónapra rendelte el a férfi letartóztatását a szökés és a bizonyítás veszélyeztetésének kockázata miatt. A döntés egyelőre nem jogerős, írja az AOL.hu. Vég Andor lett a Magyar Fürdőszövetség elnöke. Az alakarosi fürdő vezetőjének kinevezéséről az országos közgyűlés döntött a közelmúltban. A hírt a Zalai Létesítmény közölte. Mint írják, fontosnak tartják a szakmai összefogást, az innovációt és a magas színvonalú vendégélményt, miközben aktív szerepet szeretnének vállalni az ágazat jövőjének alakításában. Már lehet szavazni az Alavár megyei Fogyasztókért díj jelöltjeire. Az elismerést idén is 2 olyan zalai vállalkozás nyerheti el, amelyet az olvasók fogyasztóbarát működése és szolgáltatásai miatt a legjobbnak tartanak. A 10-es listára Pékség, étterem, szépségszalon és optika is felkerült. Olvasható az aol.hu-n. Újabb parkolóhelyeket alakítottak ki a zalaegerszegi Landorhegyi úton. A fejlesztést lakossági kérésre valósították meg, hogy enyhítsék a környék parkolási gondjait. A most még zúzalékos parkoló később végleges burkolatot kap. A tervek szerint a következő ütemben a felszín alatti közműveket is korszerűsítik, rendezik a csapadékvíz elvezetést, valamint esővíztározók is épülnek. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték össze tudásukat az alai általános iskolások az Alsóerdei Sport és Élményparkban. A fiatalokat a rendőrség, kerékpáros iskolakupa, valamint a Magyar Autóklub Kiamester két keréken vetélkedője várta. A diákok kressztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja az AOL. Idén is meghirdették a Göcsej film szemlét. A 22. alkalommal megrendezett filmes seregszemlére dokumentumfilmekkel, kisjátékfilmekkel és filmetűdökkel lehet pályázni május végéig. A szervezők külön ifjúsági kategóriát hirdettek a 14 és 24 év közötti fiatalok számára. Ebben az online világ veszélyeit és a lehetséges megoldásokat feldolgozó alkotásokat várják. A díjazott filmeket októberben mutatják be a közönségnek. A pályázatra nevezett filmek feltöltésének határideje 2026. május 29-e. Adta hírül a Zalaegerszegi Televízió. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei Dombérozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Jelentős fejlesztések indulnak Zalaegerszegen. 5-ágú kétsávos turbókörforgalom épül a Tesco közelében. A beruházás részeként kerékpárút is készül a Berzsenyi út és a Zalazón térsége között. A projektre összesen 2,2 milliárd forint állami támogatást kapott a város, ebből 1,6 milliárdot fordítanak közlekedésfejlesztésre. A munkálatok a közbeszerzés után indulhatnak és várhatóan 2028 végéig tartanak. A fejlesztések idején jelentős forgalmi torlódásokra kell számítani. Döntés született arról is, hogy elbontják a korábban bezárt MMIK épületét, helyén ideiglenesen parkolót alakítanak ki. A beruházás szintén 2028-ra készülhet el, számolt be az AOL. Stabilabb internetkapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszokat is teljes szélességben helyreállították. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent, írja az AOL. Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balajt Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás, míg 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et, összegezte az AOL. A digitalizáció hatásairól és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tartottak előadást Zalaegerszegen az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összeköt vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik kitérségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Összességében változékony, de egyre inkább melegedő, alapvetően kellemes májusi idő várható a következő napokban.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, már csütörtök van, ez egy tök jó hír, mert csak ezt a napot meg a holnapot kell végig dolgoznunk, és itt van a hosszú hétvége. Úgyhogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és természetesen a munka mellé is. A No Doubt is fog minket ébreszteni a Just a Girl-rel, a kezdés pedig a Matchbox 20.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 21-e van, csütörtök, a mai napon van egyébként a Magyar Honvédelem napja és Szeged városának a napja is, a névnaposok a Konstantinok, Isten értesse őket. Hamarosan jövök a reggeli órák témáival, például ellátogatunk a Cannes filmfesztiválra, egy 25 éves jubileumot is fogunk ünnepelni, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Santanáékkal folytatjuk, jön a Dirty Dancing ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a Just a Girl és a No Doubt Gwen Stefani-ék ébresztettek minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után kilátogatunk a foci VB-re, de nem a sportolók teljesítményéről lesz szó most, hanem először a világbajnokság történetében jön a félidei show, és bizony-bizony bejelentették, hogy kik fogják ezt prezentálni, úgyhogy jönnek a részletek. Aztán 8 óra után a Cannes Filmfesztiválra látogatunk el, ahol egy 25 éves jubileumot ünnepel majd egy film, és végül 9 óra után visszakanyarodunk a sportrovatba a foci világbajnoksághoz, és jönnek a keret meglepetések, ugyanis nagyon sok válogatott kihirdette a keretét, és bizony-bizony vannak benne olyan nevek, amikről álmodni sem mertünk, hogy valaha még láthatjuk őket világbajnokságon, és nagyon sok focistának ez lesz az utolsó, úgyhogy ezt is összeszedtem, és a legjobb zenéket is hozom természetesen az évredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral és a Let's Get Back to the Bad Boy-jal hamarosan folytatjuk majd itt a Besten a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Lisztkupa. Különleges programokkal jön az Örvényes Föld Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
1: Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek, a résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be az AOL. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West, amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davey White, brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalomterápiás workshop, bábszínház, túra, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos program is várja a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-a és 28-a között rendezik meg Zalacsány közelében. Olvasható az AOL-on. Mától kellemes koranyárias idő körvonalazódik térségünkben. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Egy-egy futózápor nem kizárt, de tartós esőre egyelőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtő.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Savage Garden és a To the Moon and Back. Hát bizony, hogyha most fölrepülnénk meg lerepülnénk, akkor beleütköznénk egy-két felhőbe, mert hogy napos, gomoly felhős idő dominál a mai napon, és ez a játék határozza meg majd a sztorit, viszont a csúcshőmérséklet zseniálisan fog alakulni, 22 és 27 fok között alakulnak majd a csúcsok, a legjobb zenék pedig ébresztenek minket a folytatásban is. A lendületet most meghozza ahhoz Britney, méghozzá Toxikkal, hogy beüljünk a kocsiba és elinduljunk a munkahelyünkre. Csajok, hangerőt fel, ez a Best! Baby, can't you-

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom. A legjobb zenék mellett ellátogatunk a félidei Halftime show-ra, mert hogy lesz ilyen a foci VB-n, bevezetésre kerül, ugyanis megvannak a sztárok is, hogy kik lépnek fel, úgyhogy erről lesz szó, és zenében pedig majd elkápráztat minket az OMC, a How Bizarre-ral érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felvilágosító és megelőzési kampány indult. Zalaegerszeg továbbra is biztonságos. Optikai hálózatot építettek ki Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a Magyar Dermatológiai Társaság idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balajt Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás, míg 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek. Összegezte az AOL. Stabilabb internetkapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszokat is teljes szélességben helyreállították. A beruházás részeként az Ola utcában mintegy 160 méteren, a Szilágyi Erzsébet utca felőli oldalon pedig további 50 méteren újult meg a járda, emellett új szegélyeket is építettek. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent, írja az AOL. Változékony, de összességében kellemes időjárás érkezik mától a térségbe. A hét második felében hosszabb napos időszakokra számíthatunk, miközben időnként megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhat zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet napközben 20-22 fok körül alakulhat. A reggelek viszont továbbra is frissek lesznek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Amerikában van a foci VB, úgyhogy nem más jöhetett bevezetésre a FIFA-nál, mint a félidei show. Hogy ez 15 perc lesz-e, vagy se, azt még nem lehet tudni, de a sztároknak a nevei már itt vannak, úgyhogy erről beszélgetünk, na meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Május 21 van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, Jakatával indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, történelmi újítás a foci VB-n, a 2026-os labdarúgó világbajnokság nem csak a futball, hanem a zene szerelmesei számára is tartogat egy igazi hatalmas meglepetést. Ugyanis a július 19-én megrendezésre kerülő fináléban New Jersey-ben a történelemben először tartanak nagyszabású félidei showt. A részletek pedig a következőek. A sztár fellépők között a FIFA már bejelentette a headlinereket, ott van Shakira, Madonna és a K-pop superstar formáció, a BTS is. A háttércsapatban a Coldplay frontembere tevékenykedik, és a Szezám utca és a Muppet Show karakterei is feltűnnek majd. Gianni Infantino, FIFA alelnök már korábban jelezte, hogy a világ legnagyobb sporteseményehez méltó gigantikus pillanatnak leszünk részesei. Egyelőre nyitott kérdés marad az, hogy a zenei műsor miatt a szabályokban rögzített 15 perces félidei szünetet meghosszabbítják-e, ez még nem derült ki, de az biztos, hogy a show hatalmas lesz. Egyébként a június 11-én induló torna Mexikóvárosban is hatalmas showt visz. Ott a reggaeton szupersztár J Balvin lesz a főfellépő az Egyesült Államokban, a Kanadában és Mexikóban tartott világbajnokságon. Nem kis dolog ez zenei szempontból se, azért Shakirát meg Madonnát egy színpadon látni hatalmas nagy dolog lesz, kíváncsian várom, hogy mit fognak oda tenni a dívák az asztalra. És én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy a reggel jó induljon. Itt lesz velem az OMC a How Bizarre-ral, a folytatás pedig Ékoné. Ez a Locked Up most itt a Besten.

0: Rest FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Charlie közösen, maradunk végig, szép reggelt kívánok mindenkinek, én egészen délig itt vagyok, mert hogy május 21-e van csütörtök, a névnaposok a Konstantinok, és a mai napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja is, és hamarosan folytatom a legjobb zenékkel, visszatekerik az időt 1996-ba, amikor egy 1976-os diszkó siker lett újra a toplisták élén Kim Mazelnek köszönhetően, egyébként a Romeo és Julia című filmjének betét dala volt mindez. Jön tehát a Young Hearts Run Free és Kim Mazel majd a Bestre a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Menegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Indul a nyári utazási szezon. A digitalizációról szólt az előadás Zalaegerszegen. Több helyszínen is beavatkoztak a zalai tűzoltók. Indul a nyári utazási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra. Ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
2: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: A digitalizáció hatásairól és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tartottak előadást Zalaegerszegen az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összeköt vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Az eseményen elhangzott, az idősek és a fiatalok különösen érzékenyek lehetnek a digitális tér kihívásaira. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy megfelelő használat mellett a digitális eszközök az egészségügyben és az idősek mentális támogatásában is fontos szerepet tölthetnek be. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Több helyszínen is szükség volt a hét elején a zalai tűzoltók segítségére. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. Mihálydon kerti hulladék és szemét gyulladt ki. Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Szentpéterúron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött. Személyi sérülés azonban nem történt. Tájékoztatott a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mától kellemes koranyárias idő körvonalazódik térségünkben. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Egy-egy futózápor nem kizárt, de tartós esőre egyelőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Pinkkel ébredhettünk, ez volt a Stupid Girl, szép napot kívánok mindenkinek, 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből, 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk, és egy 25 éves jubileumot fogunk majd ünnepelni, de hogy melyik filmről van szó, azt később árulom el, és végül 9 óra után visszakanyarodunk ebben az órában felemlegedett foci VB-hez, és most sport szempontból fogjuk megvizsgálni, nem zenei szempontból, ugyanis megvan nagyon sok válogatott VB kerete, és bizony-bizony vannak benne meglepetések. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napitnítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Eminem és Didó közöse a Stan, na meg George Michael a Too Funky-val. Ővé a folytatás most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, egy 25 éves jubileumot ünnepelt egy film, de hogy melyik, arról majd később árulok el részleteket, na meg a legjobb zenéket is hozom természetesen, hogy jól menjen a csütörtöki munkakezdés. Itt lesz például velem Molokko, a The Time Is Now-val érkezik a csapat majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsút dobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsút dobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Lisztkupa. Különleges programokkal jön az Örvényes Völgy Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
1: Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt az zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek, a résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be az AOL. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West, amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davey White, brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalomterápiás workshop, bábszínház, túra, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos program is várja a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-a és 28-a között rendezik meg Zalacsány közelében. Olvasható az AOL-on. Mától kellemes koranyárias idő körvonalazódik térségünkben. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Egy-egy futózápor nem kizárt, de tartós esőre egyelőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 21-e van, csütörtök. Nagyon jó hír, mert csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot, és hosszú hétvége, és ebbe az órába pedig ellátogatunk a múlt héten megrendezésre kerülő Cannes Film Fesztiválra. 25 éves jubileumot ünnepelt az egyik film. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék.
0: Best FM,

Blast FM a legjobb zenék. A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál keretein belül egy különleges vetítés is volt. A Halálos Iramban ugyanis 25. évfordulóját ünnepelte, az első részt 2001-ben mutatták be, és ott volt Vin Diesel és Michelle Rodriguez is, a franchise alapító sztárjai, akik tiszteletüket rótták le ezen az eseményen. A produkciót a fesztivál igazgatója klasszikusnak nevezte, amely az elmúlt évtizedek során maradandó nyomot hagyott a modern filmművészetben. Felszólalt Vin Diesel is, ő is köszönetet mondott a filmipar elismerésének, valamint a közönségnek is, hogy ennyire szeretik ezt a franchise-t és a sorozatot. Őt is meglepte, hogy negyed évszázadon át ez így kitart. Az ünnepi gálán megható pillanat is volt, ugyanis visszaemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Paul Walkerre. Ő 2013-ban hagyta itt a világot. A vörös szőnyegen Walker lánya egy öleléssel üdvözölte Dieselt, aki a felszólalásában azt is elmondta, hogy a színész és a stábok között testvéri a kötelék, valamint, hogy mindannyiuk számára kiemelten fontos Walker emlékének ápolása. A Halálos Iramban univerzum az eltelt 25 év alatt elképesztő számokat produkált, és a történet még nem ért teljesen véget. Jelenleg 11 filmből áll a sorozat, világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt termelt, és hát olyan sztárok nőttek ki a franchise alatt, mint maga Vin Diesel is, úgyhogy szerintem a sikert meg ezt nem kell magyarázni. A közönség imádja a mai napig az első részeket, és hát az újakat is mindenki nyomon követi. Azokról már azért néha vannak viták. A legjobb zenéken nem vitatkozunk, ugyanis most ezek jönnek, hogy jobb legyen a reggelünk. Itt lesz például velem Gabriella a Dreamcell, most viszont a Kings of Leon-nal megyünk tovább. Ez a You Somebody most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Nem kell pánikolni, ami az időjárást illeti, ugyanis mai napon is gomoly, felhős napos időben van részünk, és a csúcshőmérséklet valami zseniális, 22 és 27 fok között alakulnak majd a csúcsok. A legjobb zenék miatt se kell pánikolni, csak egy rövid szünet jön, aztán pedig folytatom velük. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse, a hírek után a Would I Lie To You már szólni is fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felvilágosító és megelőzési kampány indult. Zalaegerszeg továbbra is biztonságos. Optikai hálózatot építettek ki Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a Magyar Dermatológiai Társaság idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balajt Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás, míg 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek, összegezte az AOL. Stabilabb internetkapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszokat is teljes szélességben helyreállították. A beruházás részeként az Ola utcában mintegy 160 méteren, a Szilágyi Erzsébet utca felőli oldalon pedig további 50 méteren újult meg a járda, emellett új szegélyeket is építettek. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent, írja az AOL. Változékony, de összességében kellemes időjárás érkezik mától a térségbe. A hét második felében hosszabb napos időszakokra számíthatunk, miközben időnként megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhat zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet napközben 20-22 fok körül alakulhat. A reggelek viszont továbbra is frissek lesznek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Pörögtünk egyet a Groove Jettel, a Spillertől és Sophie Alix Baxtortól. Szép napot kívánok mindenkinek, szép reggelt. Május 21-e van, csütörtök. Nagyon jó, ennek nagyon örülünk, ugyanis hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy már csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot, és már meg is vagyunk, 3 nap pihi jön. Ezen a napon van Szeged napja és a Magyar Honvédelem napja, a névnaposok pedig a Konstantinok. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan megyünk majd tovább, és a sportrovat következik 9 órakor, és hát VB keret hirdetések lesznek, mert vannak meglepetések válogatottaknál, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. A Here Comes the Hot Stepperrel folytatódik most itt a reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy a hírek és a friss információk után jön a kis sportszínes. Nagyon röviden beszélgetünk a VB keret hirdetésekről, ugyanis vannak meglepetések bizonyos válogatottaknak a keretein belül, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, hogy jól induljon a munkanapunk, jön Will Smith például a Miami-val.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
6: Száguldó csillag, csak lenne

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Indul a nyári utazási szezon. A digitalizációról szólt az előadás Zalaegerszegen. Több helyszínen is beavatkoztak a zalai tűzoltók. Indul a nyári utazási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra. Ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
2: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: A digitalizáció hatásairól és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tartottak előadást Zalaegerszegen az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összeköt vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Az eseményen elhangzott, az idősek és a fiatalok különösen érzékenyek lehetnek a digitális tér kihívásaira. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy megfelelő használat mellett a digitális eszközök az egészségügyben és az idősek mentális támogatásában is fontos szerepet tölthetnek be. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Több helyszínen is szükség volt a hét elején a zalai tűzoltók segítségére. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. Mihálydon kerti hulladék és szemét gyulladt ki. Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Szentpéterúron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött. Személyi sérülés azonban nem történt. Tájékoztatott a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mától kellemes koranyárias idő körvonalazódik térségünkben. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Egy-egy futózápor nem kizárt, de tartós esőre egyelőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha átlépjük a 9 órát, akkor a kis sportszínes következik nálam. Most focilásban égünk. Nem csak a BL döntő miatt, amit itt rendeznek Budapesten, hanem a világbajnokság miatt is, ahol megvannak bizonyos válogatott keretei, és vannak benne meglepetések, úgyhogy jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenék is. A kezdés a múlt héten Budapesten koncertező Sean Paulé.
0: Best FM.

ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam.

0: Bestefem a legjobb zenék, ahogy ígértem. 9 óra után mindig egy kicsi sportszíres, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk. Nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli-e majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni, de hát ott lesz első bálozóként Yamal, és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezükön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motivum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és egyben vissza azokhoz, akiknek ez az utolsó VB-je lenne. A németek következnek, Nagelsmann a mai napon fog majd keretet hirdetni, de hogy ott lesz-e benne Manuel Neuer, az egy hatalmas nagy kérdőjel, mert a Bild viszont lehozta azt, hogy igen, Manuel Neuer pályára léphet, ellenbe azzal, hogy Manuel Neuer visszamondta a válogatottságot, arra hivatkozva, hogy a felesége gyereket szül, és emiatt szeretné a nyarat otthon tölteni. De hogy itt is mi lesz, az még nagy meglepetés, ez a mai napon lesz, úgyhogy erről mindenképpen még be fogok valamikor a kis sportszínesek között számolni, de most félretesszük a labdarúgást meg a sportot is. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munka jól menjen így csütörtökön. Jön majd Will Smith is a Miami-val, na meg Jack Reddy, a No Matter-rel, övé a folytatás most itt a Besten.
1: To get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Best FM a legjobb zenék, Will Smith és a Miami rázta fel egy kicsit a hangulatot. Most viszont közlekedjünk az ország útjain. Van néhány torlódás, amiről be tudok számolni. Az egyik az M1-es autópályán van, méghozzá Tatabánya és az M0-ás autóút közötti kiépített tereléses szakaszon van lassulás, torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán és Örkén között van munkavégzés, itt már 8 km mögötte a sor, és végül az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a Velencei tónál kiépített térségben az 50-es kilométernél torlódnak fel a járművek. És nincs még vége az M0-as autóúton Szigetszentmiklósnál, itt már egy baleset van az M1-es felé vezető oldalon, több jármű ütközött össze, a 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, a torlódás mögötte több mint 7 kilométeres. A keleti szektorban Pécel térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávon, itt is alakul már mögötte a torlódás. Bármilyen infója lenne bárkinek, akkor a telefon és Viber szám 0620-55-55-155, kitartást kívánok, megpróbálom kicsit nyugtatni a kedélyeket a dugóban állóknak. A Flip the Script-tel és a Throw Your Hands in the Air-rel, ugyanis ez jön most itt a folytatásban a Best-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem a Take That és Lulu közöse, a Relight My Fire, ez már biztos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Lisztkupa. Különleges programokkal jön az Örvényes Föld Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját.
1: Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették összetudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek, a résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be az AOL. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West, amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davey White, brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalomterápiás workshop, bábszínház, túra, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos program is várja a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-a és 28-a között rendezik meg Zalacsány közelében. Olvasható az AOL-on. Mától kellemes koranyárias idő körvonalazódik térségünkben. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Egy-egy futózápor nem kizárt, de tartós esőre egyelőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, megkezdjük a csütörtök délelőtti óráit. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munkaidő jól teljen. Bekészítettem például C.G. Lewis-t, az Art of the Evil érkezik majd. A kezdésből meg nem fogjuk magunkat vissza, ugyanis a pop királya érkezik, Michael Jackson a You Rock My World-el. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

Sláger FM a legjobb zenék. A soron következő dal nem lett volna hatalmas nagy sláger Robbie Williams nélkül, legalábbis a dal szerzője ezt nyilatkozta róla, nem véletlenül, hisz az ő karaktere tudott igazán hozzátenni ennek a dalnak a sikeréhez. Jön a Relight My Fire, méghozzá a Take That csapatától, Luluval kiegészülve ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt C.G. Lewis és az Artuda. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 21-e van csütörtök, a névnaposok a Konstantinok, Isten értesse őket, és ezen a napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom, hogy a munka mellett ne unatkozzunk. Itt lesz velem az Aerosmith, méghozzá az Amazing-gel hamarosan, majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig nekiállunk az utolsó közös óránknak, ami a mai napot illeti, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és garantáltan jó lesz a hangulat, méghozzá Armin van Heldennek köszönhetően, ugyanis a My Mind Mind hozom majd tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Hatalmas illegális dohányszállítmány talált a NAV. Kellemes nyárias idő lesz. Villányi Eszter vagyok. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van. Ezek érintik egyebek mellett a marha, sertés, juh vagy kecske és csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. A tárca vezető arra is kitért, hogy a tiltás feloldása után Ukrajnából 6 szállítmány tervezett behozatalát jelezték. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér-Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor. Vasárnap és hétfőn is ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Meleg napok jönnek, de sokfelé megélénkül, megerősödik ma a szél. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, és a Dunántúlon, valamint keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ránk fér a lendület az utolsó délelőtti órába. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ezt a lendületet meghozza majd például Armand van Helden a My-My-My-nal, na meg Jerry Halliwell a Michiko Latinoval. Ezzel indulunk, rádiózunk együtt egészen délig. Ha bárkinek bármilyen közlekedési infója van, az dobja a telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék, ez volt Pápa Jóci és az Ott vársz rám, és most lendületet veszünk még hozzá, 90-es évekbe látogatunk el, és jön egy olyan dal, ami visszarepít minket a korszak funky buliaiba, méghozzá Black Machine jön, és a How G most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, pár közlekedési info azoknak, akik az M1-es autópályán Budapest felé tartanak. Tatabánya és az M0-ás között lévő kiépített szerelésen hatalmas a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok ide, küldöm a legjobb zenéket, és hogyha bárki bármivel kiegészíteni a közlekedési infókat, nem csak én, hanem a következő órában már Majoros Rita is várja őket. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és a legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Egy rövid szünet következik, és folytatom azzal az úriemberrel, akit bizony most Sting oldalán láthatunk, mert hogy egy musicalben fog szerepet játszani Stinggel együtt, amit egyébként Sting ír, nem másról van szó, mint Shaggyről, viszont most a 90-es évekből hozza a Hey Sexy-t ide a Bestre hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM a legjobb zenék. Ellie és a Two Times után nekem el kell köszönni, mert Majoros Rita betoppant, és hát kincs süt a nap, és újatlan van rajta. Én ezt nem tudtam volna reggel elképzelni. Szia, Rita!
1: Hello, én is üdvözlök mindenkit. Elsősorban köszi, hogy végre nem úgy köszöntöttél, hogy Rita óra jön. Mert hogy mostanában mindenki így szokott nekem köszönni. Úgyhogy köszönöm. Ne, Rita órát egyébként imádom, de ezt a humort már kevésbé, úgyhogy köszi. És igen, isteni idő van. Már azon gondolkodtam, hogy ez a szinte nyárias, de azért még érezzük egy picit, hogy május van, nagyon picit egy kicsi ilyen szellő fújdogál, de szerintem ez egy tökéletes
0: ez
1: nyári délután.
0: Ez már kiárt, nem? Főleg nagyon. A múlt hét katasztrófa időjárás
1: után. Az biztos.
0: Én ezt nagyon nem élveztem.
1: Én se, és több menyasszonyt is láttam, aki nagyon rossz kedvű volt, amiatt, hogy a múlt hétvégén ennyire rossz idő volt, viszont a mostani házasulandók a hétvégén nagyon jól jártak.
0: Hát az biztos, és hosszú hétvége is van, úgyhogy mindenki jól jár, és abszolút
1: tényleg.
0: Te nem is leszel itt bent, hanem szombaton és vasárnap délután. Hol leszel?
1: Hát méghozzá a Vávölgyi Fesztiválon, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy csomó mindenkit majd mikrofon mögé tudok csalni a fellépők közül, mert bőven lesznek sokan, mi is kint leszünk mindenféle ajándékkal, úgyhogy találkozunk ott.
0: Akkor a jó idő garantált, na meg a legjobb zenék is a folytatásban Majoros Ritától. Én elköszönök, átadom neki a stafétabotot, és utoljára elindítom a Gringo Start és Geszti Péter közösét. Ez a télen-nyáron nyár, ha már a nyárról volt szó. Itt a Besten, visszhal mindenkinek.
1: Jó pihit!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ausztriában tárgyal a kormányfő és delegációja. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Vigyázzunk a vándorló teknősökre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták a magyar miniszterelnököt Bécsben. Magyar Péter és delegációja Lengyelország után Ausztriában tárgyal. Christian Stocker osztrák kancellára találkozó sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról beszélt, bízik benne, hogy előrelépést érnek el a két ország közötti együttműködésben. A magyar kormányfő Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel is egyeztet, majd látogatást tesz Alexander van der Bellen államfőnél is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozókat követően a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány, erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van, ezek érintik egyebek mellett a marha, a sertés, a juh vagy kecske és a csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. Rendben vannak a magyar csemege kukorica konzervek, nem talált élelmiszerbiztonsági hibát a NÉBI. A Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgáltak, 10 tételnél minőségi vagy jelölési hiányosságokat viszont feltártak. Élelmiszerbiztonsági szempontból a mikotoxin, a növényvédőszer maradék és nehézfém tartalmat vizsgálták, de néhány terméknél a GMO tartalmat is nézték. Vigyázzunk az úton átkelő teknősökre, kéri a Madártani Egyesület. A mocsári teknősök a tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken élnek. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában azonban a vizektől akár néhány kilométerre is megjelenhetnek. Az autósoktól azt kérik, fokozottan figyeljenek az állatokra. A teknősöket ne vigyük vissza a vízhez, mert akkor kezdhetik előről a vándorlást. Elindult a zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról startolt a járat 800 utassal. A vonaton utazik az idei búcsú szónoka, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János is. A zarándokok este érkeznek meg a Székelyföldre Csíkszeredába. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, igazán jó hangulatú délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Elmúlt már pár perce dél, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Na közben itt én mindjárt leforgok a székről, de állva is, fekve is, ülve is csak a legjobb zenéket hozom ma egész délután. Itt lesz Gwen Stefani és Akon, most pedig az LMC-vel indulunk. Az egész délután a miénk.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Na, hogy minden délután ma is autózzunk, utazzunk együtt, ha kapok közlekedési információt már, tovább is adom. Mint hogy az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett, Budapest felé Kecskemétnél a 94-es kilométernél torlódásra kell készülni. Na, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Bag, azaz a 48-as és a 39-es kilométerek között csak egy sáv járható. Itt is munka folyik, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ehhez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Ide várom az útinfókat ma délután. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lacitól pár napja kaptam egy üzenetet, hogy nagyon nem tudnak visszatérni az ebéd után a munkába, viszont most is írt, hogy ma nagyon-nagyon jókedvű mindenki, három kollégának is születésnapja van, úgyhogy nagyjából egész nap őket ünneplik, tortázás, meg mindenféle finomság, úgyhogy ma egészen jó napjuk van az irodában, úgyhogy ehhez kellene valami jó kis sláger a következő órában. Már küldöm is pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra utána érkezik majd Christina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down. És jön majd a Szikora, Robi és Valmar féle balatoni lány is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: V4 csúcsot tarthatnak Budapesten június végén. Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma Magyarországon. Segített az eső, de még mindig szomjas a talaj. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, a jövőben együttes kormányüléseket is tart majd a két ország. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is szóba került. Ezzel kapcsolatban hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A két vezető egyetértett abban, hogy a kérdésben teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Magyar Péter arról is beszélt, V4 csúcsot kezdeményez június végére Budapestre, ahová Ausztriát és más államokat is várnának. Mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván tavaly veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Egyebek mellett ez is kiderült a KSH friss jelentéséből. Továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. Az is kiderült a jelentésből, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ami az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az elmúlt két évben 68%-kal nőtt a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma, és a gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Továbbra is dúlnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, több mint 100 drónnal támadta egymást a két ország hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsérültek, ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, két ember meghalt, a helyi olajfeldolgozóban tűz ütött ki. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Erről a közrádióban beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en. Egyébként 4 perccel járunk egy óra után, úgyhogy gyerünk tovább, jöhetnek azok a slágerek, amik visszarepítenek minket igazán a tínédzser korunkba, mint például Lenny Kravitz és a Fly Away, de itt lesz majd Molnár Ferenc Karamell, és jön majd Aura Dion, most pedig Tom Novival indulunk.
0: Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

Best FM a legjobb zenék, meg is osztom a nap kérdését, jobban mondva a nap témáját. Nagyon-nagyon sok illat van a levegőben ilyenkor tavasszal. Imádom a bodza illatát, aztán imádom, amikor szimplán lenyírja valaki a füvet, és csak úgy jó beleszagolni a levegőbe, vagy az eső utáni illatot. Na de kinek mi a kedvenc három illata? És itt most természetesen ilyesmire gondolok, és nem parfümökre. Mi az az illat, amit nagyon szeretünk? Nekem például talán a legnagyobb kedvencem a bodza illata, főként ilyenkor tavasszal, vagy amikor bekenjük a bőrünket naptejjel, és egy picit megsüti a napja. Én ezeket imádom. 06

0: Best FM a legjobb zenék. Adritól érkezett egy üzenet a Margit körútról, Budapestről, hogy baleset történt, méghozzá ott a Török utcai kereszteződésnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kis fennakadásra számítani. Aztán, amit még, ha jól látom, Endrétől kaptam, a Budaörsi útról baleset történt a Nagyszőlős utcánál. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszáról is jött egy hír. Az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket továbbra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedésben is erősítik a magyar-osztrák kapcsolatokat. Negyed óránként ölnek meg civileket a világ fegyveres konfliktusaiban. Napos, de szeles idő lesz ma. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került, az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. A kormányfő felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölni a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Ez a vasúti szolgáltatások közös fejlesztését szolgálja, jelezte a közlekedési és beruházási miniszter, miután tárgyalt osztrák kollégájával Bécsben. Vitézi Dávid sürgette a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését, a legfontosabb feladatnak pedig a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztését és gyorsítását nevezte. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér-Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy megyünk tovább. Jó hangulat, jó idő, tavasz, mi kell még? Mondjuk jó lenne, hogyha egy kis lazulással, tengerparttal, vagy szimplán egy balatonparti fagyizással töltenénk a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, hozom a Tibi dalát, itt a Summer, hogy legyen egy kis nyári hangulat.
0: Best FM,

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén ott leszünk mi is a Vávölgyi Fesztiválon, de természetesen nem csak mi, hanem isteni hangulat, remek zenészek, úgyhogy Csordás Tibit kérdezem, mivel készül a Fiesta? Szia-szia!
1: Sziasztok! Igen, most indul nekünk a nyár, gyakorlatilag a nyári szezon, úgyhogy idén, az idei évre próbáltunk egy kicsit frissebb műsort összerakni a tavalyihoz képest. Ezt már sok interjúban elmondtam, de egyre inkább az a tapasztalat, hogy a közönségnek a figyelmét egyre nehezebb lekötni. Úgyhogy nekünk is változtatni kellett néhány dolgon, úgyhogy idén egy új showval indulunk, és ez most itt a Vávölgyi Zsúron fog bemutatkozni.
0: És hát úgy láttam, hogy nagyjából május 1-én Kiskunfélegyházán kezdtétek, és október 9 Győr a vége, szóval tele vagytok dátummal az idei évben.
1: Igen, hál' Istennek. Hát ezért is lett idén ez a turné, mert olyan annyira működött, hogy volt érdeklődés, úgyhogy az idén is folytatódik.
0: Egyébként mi az, ami esetleg nehézség az utóbbi időhöz képest, amit ugye említettél is, hogy egy kicsit nehezebb megfogni a közönséget? Ez miben nyilvánul meg?
1: Hát az, hogy a figyelmüket lekötni, tehát teljesen más tempójú műsort kell összerakni manapság szerintem, és sokkal inkább a látványra kell építeni.
0: Milyen most mondjuk így a színpadon állni fiesztaként, és hát azért már 25 év a hátatok mögött van. Milyen volt mondjuk 25 évvel ezelőtt a közönség, vagy akár ti a színpadon? Lehet ezt egyáltalán összehasonlítani?
1: Hát a zenei szempontból ugyanaz történik, mint régen. A közönséggel az történik, amit mondok, hogy egyre inkább le kell kötni a figyelmüket, és ugye mindenki ezen az úton van, ezért egyre nehezebb egymásra licitálgatni, hogy mi az a plusz, amivel még lehet ezt csinálni, és hogy hát miben más, hogy ma már azért a vizuál egy nagyon komoly fénnyel való operálás, illetve a táncosok azok elengedhetetlenek. Úgyhogy egy sokkal nagyobb show, sokkal nagyobb stábbal kell menni, sokkal hosszabb előkészületet, több munkát igényel.
0: Van olyan dal, ami ez alatt a 25 év alatt így nagyon-nagyon átalakult akár, mondjuk bennetek? Vagy amit ti esetleg még jobban megszerettetek, mint mondjuk régen?
1: Hát van egy ilyen, hál' Istennek egy csomó olyan dalunk van, amit szeret a közönség, és van ebből egy akkora mennyiség, amit mindenféleképpen el kell játszani. És mivel, hogy azért a műsoridő az véges, azért ki kéne hagyni valami olyat, amire meg kíváncsiak. És mondom, tehát minden évben próbálkozunk valamivel, hogy valamit becsempészünk, és csak ideig óráig tudjuk betenni, mert hogy nem. Tehát, hogy mi nekünk kiszolgálni kell a közönséget, nem pedig önmegvalósítani. Azt talán ezeken kell megcsinálni. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedre.
0: Szerintem igen, maximálisan, és gyanítom, hogy ezek közül azért majd 23-án, ha jól láttam, este 3:49-kor fogtok színpadra lépni, ezek közül jó sokat hallani fogunk.
1: Igen, hát ebben operáltunk, hogy a legjobbakat rakjuk össze nektek.
0: Én pedig nagyon köszönöm, hogy itt telefonon keresztül is el tudtunk csípni, akkor találkozunk szombaton a Vávölgyi Fesztiválon.
1: Rendben, várlak titeket, szevasztok.
0: Mi pedig természetesen ezek után csak is egy Fiesta dallal mehetünk tovább. Jött veled a nyár, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak úton a mai délutánon is, úgyhogy őket segítve gyorsan hoztam egy infót a 8-as főútról. Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon most legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben pedig lassulás van, torlódás, főként a külső sávban, ahogyan azt azért az elmúlt időszakban már megszokhattuk. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes ma is az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt egyébként a 81-es és a 68-as kilométerek között is torlódik a forgalom, úgyhogy aki még teheti és van rá lehetősége, na meg tipje, válasszon másik útvonalat. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue érkezik a folytatásban, mindjárt jön az In Your Eyes, előtte a nap kérdése, és persze a ráadott válaszok. Kinek mi a három kedvenc illata, vagy ha csak egyet szeretne válaszolni, az is teljesen rendben van. Zita azt írja, hogy neki az egyik legkedvesebb illata a frissen takarított lakás illata, a frissen készült lecsó illatával keveredve. Azt hiszem, Zita nyert, ennél jobb talán nem is kell. De nézzük, mit ír Zoli, a frissen vágott fű a nagymamám almás pitéje sütés közben, és az ető eső utáni nyári aszfalt. Ennél nem is kell több. És igazat is van. 0-20-55-55-155. Jöhetnek a kedvenc illatok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Na mellé akkor Kylie Minogue-ot hozom a folytatásban In Your Eyes a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Felvilágosító és megelőzési kampány indult. Zalaegerszeg továbbra is biztonságos. Optikai hálózatot építettek ki Zalaegerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a Magyar Dermatológiai Társaság idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
2: Elfogadta a rendőrség közbiztonsági beszámolóját a zalaegerszegi közgyűlés. Balajt Zoltán polgármester azt mondta, a város továbbra is az egyik legbiztonságosabb az 50 ezer fő feletti települések között. Tavaly mindössze egy lakásbetörés történt, autófeltörés és autólopás pedig egy sem volt. A beszámoló szerint az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a testi sértések, a garázdaságok és a rongálások száma is. Ugyanakkor egyre több az online csalás. Míg 2010-ben 27 ilyen esetet regisztráltak, tavaly már 94-et. Emellett nőtt a közlekedési balesetek száma is. A polgármester hangsúlyozta, a következő időszakban tovább erősítik a rendőri és polgárőri jelenlétet, valamint újabb közterületi kamerákat is telepítenek. Összegezte az AOL. Stabilabb internetkapcsolat vált elérhetővé több zalaegerszegi társasházban az optikai hálózat bővítésének köszönhetően. Az Ola utcában végzett fejlesztés során a szolgáltató új optikai kábelt fektetett le, a munkálatok után pedig a felbontott járdaszakaszokat is teljes szélességben helyreállították. A beruházás részeként az Ola utcában mintegy 160 méteren, a Szilágyi Erzsébet utca felüli oldalon pedig további 50 méteren újult meg a járda, emellett új szegélyeket is építettek. Az önkormányzat szerint a fejlesztés a környéken élők, az üzletek és az intézmények számára is fontos előrelépést jelent, írja az AOL. Változékony, de összességében kellemes időjárás érkezik mától a térségbe. A hét második felében hosszabb napos időszakokra számíthatunk, miközben időnként megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhat zápor vagy egy-egy rövid zivatar, főként a délutáni órákban. A hőmérséklet napközben 20-22 fok körül alakulhat. A reggelek viszont továbbra is frissek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Béné Meddia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
0: 88.9 Best

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM a legjobb zenék. Jönnek a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre. Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévők változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálissá válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanóma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek, vagy a családban előfordult már bőrrák. Vigyázzunk magunkra a melegebb napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél lesz.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk az egyes főúton, például a Biatorbágy térségében. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 2-es főúton Récság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 6-os főúton pedig a 65-ös főút után Szekszár térségében aszfaltoznak, ott is lassulást tapasztalható, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Indul a nyári utazási szezon. A digitalizációról szólt az előadás Zalaegerszegen. Több helyszínen is beavatkoztak a zalai tűzoltók. Indul a nyári utazási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra. Ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
3: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: A digitalizáció hatásairól és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tartottak előadást Zalaegerszegen az Egészséges Zalaegerszeg program részeként. A digitalizáció összekötve vagy elválaszt elnevezésű rendezvényen a résztvevők azt járták körül, hogyan formálják a mindennapokat az okos eszközök, és milyen kockázatokkal járhat a túlzott vagy nem megfelelő használatuk. Az eseményen elhangzott, az idősek és a fiatalok különösen érzékenyek lehetnek a digitális tér kihívásaira. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy megfelelő használat mellett a digitális eszközök az egészségügyben és az idősek mentális támogatásában is fontos szerepet tölthetnek be. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. Több helyszínen is szükség volt a hét elején a zalai tűzoltók segítségére. Zalaegerszegen egy teherautó és egy kerékpáros ütközött össze a Balatoni úton egy gyalogátkelő helynél. A helyszínre riasztott tűzoltók a mentők munkáját segítették, majd megtisztították az úttestet. Mihálydon kerti hulladék és szemét gyulladt ki. Galambokon pedig egy egyedül élő emberhez kellett bejutniuk a tűzoltóknak, miután napok óta nem adott életjelet magáról. Szentpéterúron egy autó sodródott le az útról és kerítésnek ütközött. Személyi sérülés azonban nem történt. Tájékoztatott a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Mától kellemes koranyárias idő körvonalazódik térségünkben. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Egy-egy futózápor nem kizárt, de tartós esőre egyelőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
4: 88.9 Best

Veszte fel a legjobb zenék. Kevés zavaróbb dolog van annál, mint amikor a saját kertedben, teraszodon, vagy akár erkélyeden sem érzed igazán, hogy magadban lehetsz. Egy túl közeli szomszédos terasz, felső emeleti rálátás, közös kerítés, vagy egyszerűen egy túl nyitott telek könnyen elveheti azt az érzést, amiért a kült

belőlünk. Na de milyen növények takarnak jól a szomszédok ellen? A valóban jól működő takaró növények nem pusztán magasak, fontos a lombsűrűség, a növekedési habitus, a télállóság, a gondozási igény és az is, hogy mennyire illenek a kert stílusához. A sűrű lombú, rétegzett vagy intelligensen vezetett növények sokszor természetesebb és esztétikusabb privát szférát adnak, mint egyetlen tömör kerítés. Például próbáljuk ki a bambuszt, az sokak számára vonzó megoldás, próbáljuk ki a portugál babér egyet, kifinomultabb, mint a klasszikus sövény, vagy ott van az oszlopos gyertyán, természetesebb térhatást ad, aztán a miskantusz és magasabb díszfüvek lágyabb privát szférát adnak, és a klematis vagy lonc, amikor felfelé is lehet takarni, akkor ezt a növényt érdemes választani. Síkban nevelt fák a prémium térhatárolásért pedig tökéletesek lehetnek, vagy akár a japán kecskerágó. Érdemes szétnézni. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arrafelé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Emlékverseny lett a zalaegerszegi Lisztkupa. Különleges programokkal jön az Örvényes Föld Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást. Minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosít az ellátást, az étkeztetés módját.
1: Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt az zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették összetudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek, a résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be az AOL. Bejelentették az idei Örvényes Völgy Fesztivál részletes programját. A június végén Zalacsány mellett megrendezett eseményen nemzetközi sztárfellépők és népszerű hazai előadók is színpadra lépnek. A fellépők között lesz többek között Nick West, amerikai basszusgitáros énekes, Kevin Davy White, brit zenész, valamint a Queen Sensation produkció is. A szervezők szerint a fesztivál különlegessége továbbra is a családias hangulat és a természeti környezet. A koncertek mellett irodalomterápiás workshop, bábszínház, túra, jóga, hangtálfürdő és egészségtudatos program is várja a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-a és 28-a között rendezik meg Zalacsány közelében. Olvasható az AOL-on. Mától kellemes koranyárias idő körvonalazódik térségünkben. A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, főként a délutáni órákban. Egy-egy futózápor nem kizárt, de tartós esőre egyelőre nem kell készülni. A nappali hőmérséklet többfelé 20 fok fölé emelkedik, és kissé frissebb lehet a levegő, mint az elmúlt napokban. Reggelente még hűvös lesz 10-12 fok körüli minimumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
0: 88.9 Best

Best FM, a legjobb zenék. A természet néha egészen egyszerű dolgokban rejti el a leghasznosabb megoldásokat. A kókuszvíz pontosan ilyen, vagyis egy letisztult frissítő ital, amely nem csak hidratál, hanem a szervezet működését is több ponton támogatja. Nem véletlen, hogy egyre gyakrabban emlegetik természetes izotóniás italként. A kókuszvíz, azaz a kókuszpálma termésének belsejében található folyadék, a fiatal zöld kókuszdióban halmozódik fel, és elsődleges szerepe a gyümölcs táplálása, ami igazán különlegesé teszi az az összetétele. Alacsony zsírtartalom, könnyen felszívódó ásványi anyagok, természetes cukrok kis mennyiségben.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi fért a mai délutánban, én már búcsúzom, és mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy érdemes maradni. Köszönöm, ha mai figyelmet és Béni Mettiát hallottad. Ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, változhat a vendégmunkások szabályozása itthon, folyamatosan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés is szóba került, az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést, Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határ ellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Magyar állampolgár is szerepel az Europol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listáján. A rendőrség tájékoztatása szerint ezt azért állították össze, hogy a lakosság segítségével mielőbb elfogják azokat a jogerősen elítélt személyeket, akik elkerülték a büntetésük letöltését. Minden évben kampány is indul azért, hogy megtalálják a bűnözőket. Az idei akcióban 11 ország hatóságai vesznek részt. A nyomozók szerint a korábbi években több ügyben is fontos szerepet játszottak a lakossági bejelentések, amelyek névtelenül is megtehetők. Az Europol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listán egy 33 éves magyar állampolgárságú férfi is megtalálható, akit embercsempészés miatt ítéltek el. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható, csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Már nem pop, de még nem is house. Valahol félúton a kettő között, ami néha-néha egy picikét diszkóba is átcsúszik. Nehéz lenne meghatározni, hogy pontosan mi is a dance. Mi is inkább megmutatni szeretjük ezt minden csütörtökön itt a Best-en. 6 és 8 óra között, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a dance-es csütörtök, indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak.

Most is megnyugtatok mindenkit, az előttünk álló hosszú hétvége semmilyen tekintetben nem befolyásol minket. Minden marad ugyanúgy. Hétfőn Classic House lesz majd Lauer Krisztiánnal, szombaton Hip Hop és R&B Slim Fittel, vasárnap Chill Lounge és Deep House, ma pedig csütörtök lévén Dance egészen 8-ig.

Facebookon ott vagyunk fönt, Instagramon, itt csak mi, necsíptes lemezlovasok vagyunk, megtalálhatók, aki a komplet egész Best FM-ről szeretne minél több információt kapni, műsorokról, műsorvezetőkről, Best FM Rádió Magyarország ugyanúgy Instán, ugyanúgy Facebookon. Lehet nekünk Viber üzenetet, meg SMS-t küldeni a 0620 55 55 155-re, e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, meg megkeresni a korábbi mixeinket a Mixcloud profiljainkon, mixcloud.com/DJWhiteBoy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné meghallgatni. 150 van oda feltöltve, de most már rajtam a sor, hogy újabbakat rakjak oda fel. Mindegy, ezt a 150-et addig tudjátok hallgatgatni, meg a mellékelt tracklistákat olvasni.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Így van, és minden este más valaki csatlakozik hozzám, hogy más-más stílusban mixeljen még egy órát. A csütörtök a Denzenék és ezzel együtt DJ Milleré. Szóval gyorsan megejtjük a cserét. Imi jön ide a lemezjátszót mögé, és ő pörget a következő 60 percben. Ugyanígy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen dance slágereiből válogatva. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
1: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közelebb kerülhetnek az uniós milliárdok. Enyhült az asszály, de továbbra is kevés a nedvesség a talajban. Futballszurkolókat ítéltek el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Enyhült az aszály, az elmúlt napok csapadéka ugyan javított valamelyest a helyzeten, de továbbra is komoly vízhiánnyal küzd a talaj az ország több térségében. A szakemberek szerint a lehullott eső csak átmeneti enyhülést hozott, a következő napokban pedig egyelőre nem látszik jelentősebb csapadék érkezése. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály hatásainak csökkentésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a védekezési feladatok összehangolását segíti. Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Ítélet született 11 ember ügyében, akik egy miskolci NB1-es labdarúgó mérkőzés után a vendégcsapat drukkereivel kerültek konfliktusba. A bíróság szerint a csoport fenyegető módon lépett fel, többen eltakart arccal, egyesek pedig különböző tárgyakkal jelentek meg a helyszínen. Az incidens még februárban történt. A verekedést a rendőrség akadályozta meg, így nem történt tettlegesség. A vádlottak közül többen letöltendő, mások felfüggesztett szabadságvesztést kaptak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na aztán végül erre sem mentünk el, látod? Pedig nem. Itt volt egészen közel. De azért azt látom, hogy május eleje volt, de hát azért még azért jó, hát fönn volt a hegyen, ugye, hogy ne beszéljünk rébuszokba, ugye május 5-e, vagy nem tudom mi volt az a záró hétvégéje, az ausztriai Ischigl nevezetű...
5: Így van. Miket tudsz te vágyból?
4: Sose gondoltam, hogy ki tudom mondani ezt, hogy Ischigl.
5: Igen, én nem kíséreltem meg. Folyik,
4: beszélek németül. Szóval ugye a Krisztina Aguilera oda ment a záróbulira, ugye ez is már milyen, hogy sícentrumoknak nyitó meg záróbulia van. Igen. Backstreet Boys-zal, meg Simply Red-de, meg ilyenekkel. És hát a Krisztina Aguilera ott azért bundában, mert nyilván hideg volt, de hát olyat énekelt.
5: Figyelj,
4: hát
5: ahol a zseton van, ott vannak ők is, gondolom, nem? Tehát ennyi idősen azért már arccal a gázsinak, nem? Vagy minden a matekon múlik, Sándor, nem?
4: Nem volt ez megúszós, nem? Csak hogy nézd meg, hogy már egy sícentrum nyitóra is tudsz egy kis fesztivált felhúzni gyakorlatilag.
5: Szóval jövőre már lehet, hogy a nappalitba lép próbálni. Van az a pénz.
4: Ha lenne az a pénz, fellépne az én nappalimba. Na mindegy, hát ha még egyszer majd azért lesz lehetőségünk valahogy Európában. Hát ebben nem bízok, Krisztina Aguilerába bízok, megint erre
5: is. Intézd el, kérlek.
4: Jó van, a Lady Marmalade.
5: És hívj meg engem is.
4: Meg Mr. Marmalade, vagyis az. DJ Miller a következő órában itt a Best FM.
3: Best FM, a legjobb zene.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ne hagyjuk a rajongókat tükönülni, mondd a dátumokat, Imrén, légyél kedves.
2: Figyelj, most hova, el kell, hogy keserítselek, White Boy, ugyanis hát pénteken egy privát rendezvény, egy esküvő, na, elmondom, mert ugye tavaly decemberben talán emlékszel, hogy volt egy tripla 40. szülinap,
1: igen,
2: három nagyon kedves pakonyi barátomnál, és az egyikük most emelte a tétet, és megnősül az én drága Ladesz barátom, úgyhogy az ő esküvőjén fogok
1: kapott
2: részt venni.
1: Kapott a szülinapjára egy feleséget.
2: Hát, délután még vendég vagyok a ceremónia alatt, illetve segítek a hangosításban, este viszont hát a bulit azt nyilván nekem kell megoldani, aztán pedig szombaton kivételesen borbár, tehát ez most egy ilyen hét, hogy álltam a péntek, de most ez a péntek szombat lesz nálam.
1: És hol lesz a péntek?
2: Ez Felsőpakony, kérlek szépen, az esküvő.
1: De ez itt egész közel relatív.
2: Abszolút, egy árkörnyékén, igen. És azért jó, mert egy zsákfalú, tehát nem tudsz eltévedni. Tehát bemész,
1: egyébként
2: ezt kopi. Szerintem a Hori is ott lakik, a mi drága kollégám.
1: Tényleg, Horika, hétvégén csogon. Nehogy aztán ő is ott összeérjenek a szállat.
2: Én múltkor is mondtam, hogy azt mondja, hogy hallott, hogy ott volt valami buli, mondom, haver, ott nem valami buli volt, nem meg kellett volna érkezned, és akkor beállni táncolni valami brékkel, vagy valamivel, nem?
1: Na, Horika, jó, valahogy sunyogjál be az esküvőre, jó? Mi lehet fog zenélni, jó lesz.
2: Felírlak, Hori.

0: Imre dátumai mellett pedig legalább ennyire fontos Imre elérhetőségei című rovatunk, úgyhogy légy szíves, ezt is a nagy közönség számára.
1: Úgyis mindig a mixekre gondolsz, az pedig a mixcloud.com/DJ Miller Hu oldalon lelhető fel. Egyébként egy ilyen, hát nagyságrendileg olyan 120-130 mix fent van, többek között, sőt, hát elsődlegesen ugyebár itt a Best FM és Night Shift mixekre gondolok, ami egyébként a kedves kollégáknak is fönn van a saját oldalukon, gondolom náluk is elmondjuk, de hát mondjuk el most mi is csináljunk reklámot a többieknek, ugye a Classic House-tól a Funky Pop-on át
0: minden. Hogy is van, mixcloud.com/ és akkor Lauer and Canard, az a hétfő. Akkor hagyja nagy hával a funky, ez a kedv, ugye DJ FND mindenhol, DJ FND a Mixcádon is,
1: DJ Pap, igen, a csütörtök
0: DJ Miller Hun, ugye akkor szombaton Day és Limfit Hun, R&B és Hip Hop szombaton kérdés.
1: Ragadós ez a hunság.
0: Ugye, és hát DJ Németi meg csak itt simán minden hun, meg hát, minden vonal nélkül.
1: Ő a Németi.
0: Ő Németi, ennek nem kell.
1: Mert akkor klasszikus volt, amikor megszületett, innen is üdvözöljük a mi Pistánkat.
0: Így, úgyhogy így, ja, meg akkor meg egy DJ White Boy. Ennyi.
1: Magadat hagytad a végére, White Boy, annyira szerintelen.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Mindig szoktam dicsekedni, hogy hát én nem vagyok egy nagy ilyen Instagram, meg Facebook huszár, meg egyáltalán ez a social media, meg a magam
2: mutatás. Ahhoz képest nem csinálod rosszul, Sanyi. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy lehetne ezt...
1: Évente posztolok kettőt.
2: Tehát jó, de az milyen? Az nagyon megy, nem?
1: Na pont ezt akartam mondani, hogy ugye legutoljára, amikor ugye a foci EB-k előtt volt szerencsém zenélni, akkor ugye a soundchecket én ezzel mindig elnicsekszem, hogy ugye a Spillerféle Groove Jet-et csináltam. Igen. Talán azt hiszem pont Purple Disco Machine remix, és akkor ezt fölraktam, és hát azt hiszem fél órán belül a Spiller már nyomta is rá a hüvelykujjat, és osztotta tovább.
2: Szenzációs.
1: És van most ebből egy nagyon jó új remix.
2: Melyikre gondolsz?
1: Nem tudom, majd mindjárt megmondom, de Spiller Groove Jet, hogy lehet, hogy azért most megint fogom játszani, hogy a
2: bejött, és akkor így...
1: Spiller esetleg
2: megint rámadom. És ezzel nem tudom, hogy éreztétek el, de azért ebből kiderült, hogy a White Boy ott lesz a BL döntőn, tehát mint DJ.
1: Igyekszem, igen.
2: Azért ez nagy dolog, Sándor, megint szerény vagy.
1: Jó, igen, ez most egy kicsit. De ezt mindig úgy, hogy majd utólag. Szóval jó voltam, ez már lement rendben, jó volt.
2: Én már most büszke vagyok rád előre.
1: Köszönöm szépen, na mindegy, szóval kíváncsi leszek, hogy a Spiller megint majd így rá.
2: Most már viszont szerintem frázba van, hogyha most nem lájkol rád, akkor népharag.
1: Na, majd kiderül. Viszont mi még egy ilyen 60 percet szerintem a jövő csütörtökön tudunk megint rá lájkolni, mert hogy
2: addig valahogy átvészelem, és jövök újra, Sándor.
1: Legyen kedves, vigyázz magadra, és várunk vissza. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon változhatnak az adószabályok. Felgyújtotta a körletét egy fogvatartott a fővárosban. A kispályás foci válogatott a szerbeket is legyőzte az EB-n. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Változhatnak a magyar adószabályok a következő időszakban, erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalása után. Magyar Péter szerint egy új költségvetés elfogadását követően nyílhat lehetőség az adórendszer átalakítására, de ez inkább közép és hosszú távon képzelhető el. A kormány továbbra is támogatja a külföldi beruházások érkezését, ugyanakkor azt várja, hogy a befektetések nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek. Riasztották a tűzoltókat a fővárosban a Gyorskocsi utcai börtönhöz. Egy női fogvatartott felgyújtotta a cellájában lévő matracot. A lángok megfékezését a büntetés végrehajtás dolgozói kezdték meg. A munkát később a fővárosi tűzoltók fejezték be. Az eset után a matracot felgyújtó rabot és 6 börtön alkalmazottat füstmérgezés gyanújával kivizsgáltak. Az intézményben az érintett részlegen elhelyezett fogvatartottakat ideiglenesen más körletekbe helyezték át. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyre több a személyi sérüléssel járó baleset, melyek az e-rolleresekhez köthetők.
2: A Mabiz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőit hallottuk. Folytatta jó szereplését a kispályás labdarúgó válogatott a tiranai Európa-bajnokságon. A dánok elleni siker után a miénk Szerbiát is legyőzték 1-0-ra, így 2 mérkőzés után 6 ponttal állnak a csoportban, ráadásul még gólt sem kaptak. A nemzeti csapat holnap Románia ellen zárja a csoportkört. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma május 21-én van egyrészt a tea, másrészt pedig a meditáció világnapja, és ez a két dolog bizonyos kultúrákban elég szorosan kötődik egymáshoz. Mi is könnyen meditatív hangulatba kerülhetünk majd a következő órában, mert például jön majd Janet Jackson a That's the Way Love Goes-zal, vagy éppen ATB a The Fields of Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Rest FM a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Bryan Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral lének. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jött, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9-el érkezik most, Sikény remixében itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. ATV rajongók örülhetnek. André nemrég járt itt Budapesten egy önálló klubestel, nyáron pedig jön vissza megint emlékezni a Budapest parátére. A The Fields of Love ATV érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben

Best FM a legjobb zenekes, akkor még egy zenekar, még egy angol zenekar, akik szintén nemrég fejezték be a világ körüli turnéjukat, és akik, hát úgy néz ki, hogy szintén 27-ben tervezik a nagy visszatérést. Egyelőre még Háknelék még csak picibe gondolkodnak, idézőjelben piciben, ők 27 nyarára ígértek egy angliai turnét. Jön a Fairground itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A magyar-osztrák kapcsolatokban új fejezet következhet. A BL döntő miatt extrém terhelést kap a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tovább melegszik az idő. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határ ellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. A szokásos forgalom duplájára számíthatnak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz. Érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Az előttünk álló éjszakán többnyire derült vagy gyengén felhős időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, hajnalra pedig 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban a napsütési a főszerep, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, elszórtan kialakulhat ugyan egy-egy zápor, de számottevő csapadékra továbbra sem kell készülni. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem kell bedőlni a sztereotípiáknak. A világ egyik legjobbjának tartott rappere Eminem, például hát sok pályatársával ellentétben, az életében nem töltött egyetlen percet sem börtönben. Press Michel, aki pedig a Fugees-zal lett világhírű, éppen május 1-én kezdte meg 14 éves börtönbüntetését. A következő órában mindketten érkeznek.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a film a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best of a legjobb zenék. Unbelievable, vagyis hihetetlenül jó időnk lesz holnap is. Pont ugyanolyan, mint ma, leszámítva a csapadékot, bár szerintem már ma sem volt olyan nagyon sok helyen eső, de holnapra még csak az esélyét sem mondják ennek a meteorológusok. Szóval ugyanúgy, mint ma, 26 fokos nappali maximumra, meg egy nagyon picike szélre tessék készülni országszerte.

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön a Like I Love You!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Folyamatosan egyeztetnek a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Az aszályhelyzet és a jégkármérséklő között nincs összefüggés. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozás és a gazdaság számára. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást ugyanakkor nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Inna jó párszor járt már Magyarországon, legutóbb éppen vasárnap Sompol előzenekaraként. Timbaland érkezik idén nyáron hozzánk egy fesztiválra, ezt is már elég sokan tudják. Arra viszont már nagyon-nagyon kevesen emlékeznek, hogy 1997-ben az NSYNC járt már Magyarországon, és az a három előadó a következő órában mind jön nálunk.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha bár legidősebb fia 2018-ban elég szép sikereket ért el amerikai futballban. Ennek ellenére Warren G tavaly mégis inkább egy baseball csapatba, egy kisebb amatőr független csapatba vásárolta be magát tulajdonosként. Regulate! Érkezik Warren G itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, és ha már pár perccel ezelőtt Justin Timberlake kapcsán szóba került a rock and roll hírességek csarnoka, jöjjön az a zenekar, akiket pont tavaly 2025-ben iktattak be. Picikét felemásra sikerült ez az ünnepség, mert hogy a csapat egyik fele, André 3000, végül aztán nem jelent meg. Jön az Outkast,

Rossz FM a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et is vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Két első magyarországi koncertje között kereken 12 év telt el, viszont azóta szerencsére egyre kevesebbet kell rávárni, majdhogy nem mindig feleződik az idő, olyannyira, hogy 24 után idén nyáron megint a Pap Lászlóban ad majd koncertet Ricky Martin, Mayával és a Private Emotion-nal érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ugyan jön a Spice Girls és a Stop, viszont én most azt mondom, hogy hol nem lehet már most megállni a jövő szombati budapesti bajnokok ligája döntő miatt, tehát június 4-éig tessék elfelejteni az Olof Palme sétányt, a Verona Angyalai utcát, a Hősök terét, illetve az Állatkerti

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytröztját, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és

Ezt a fem a legjobb zenék. Nem elfelejteni, hosszú hétvége előtt állunk, amit gondolom holnap este már nagyon sokan elkezdenek. Lehet velünk is kezdeni, ha a Night Shift Extra-ban Lauer Krisztián csatlakozik majd hozzám, és a hétfői hangulatnak megfelelően Classic House-on lehet melegíteni 6 és 8 óra között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.